korona viharban, korron perzsel, tüzel az ajtom már. Szerelem, parazsa ége, nem látok senkit.